0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszaküldte az államfő az egészségügyi törvénymódosítást, csalók élnek vissza a máltai nevével, érkezik az erőművek éjszakája, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem írta alá a köztársasági elnök az egészségügyi

0: Mondható. Csalók trükköznek a máltai szeretetszolgálat nevével. Szabolcs-Szatmár és Heves megye több településén is idegenek keresték fel a lakhatási programjukban résztvevő családokat, magukat a szeretetszolgálat képviselőinek kiadva. Kikérdezik az ajtót nyitókat és iratokat, szerződéseket, számlákat kérnek tőlük, majd azokról felvételeket készítenek. Arra figyelmeztet a karitatív szervezet, hogy a lakosság mindig kérje a máltai igazolványt, mielőtt ismeretleneket enged be. Megtartják az erőművek éjszakáját. Idén több mint 80 létesítmény nyitja meg kapuit október 16-án. A szakemberek vezetéseket tartanak az érdeklődőknek, megismertetve az energiatermelés és eloszlás folyamatait az áram, hő, ivóvíz vagy földgáz szolgáltatóknál. A programra ma még lehet regisztrálni. Tegnap lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente államtitkár.
1: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg.
0: Folytatódik a napos idő, legfeljebb kevés felhő lehet csak az égen, eső nem érkezik. A légmozgás nagyrészt gyenge, mérsékelt marad. 24-25 fok körüli értéket mérhetünk délután. Holnap is jó részt derűs lesz az ég felettünk, 22 és 27 fok között alakulnak a maximumok. Szombaton is száraz idő várható, csak az Alpok alján fordulhatnak elő élénk széllökések. Vasárnap a hűvös reggelt követően akár 28 fokig is melegszik majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Októberben is kormányablakbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
3: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
2: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben.

0: A vármegyét a kormányablak busz. Erre hívta fel a figyelmet a megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pacsán az önkormányzati hivatal előtt parkol majd, jövő héten hétfőn pedig Bak, Zalatárnok és Söjtör polgármesteri hivatalai előtt, valamint Nagykapornakon a faluház előtt találják meg a helyiek. A mobil kormányablakokban egyebek mellett személyazonosító okmányokkal, lakcímügyekkel és egyéb hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség. A pontos menetrendet és azt, hogy hová érkezik majd a kormányablakbusz, a Zalavár megyei kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Turbósítják a Tesco melletti körforgalmat, vagyis kétsávossá alakítják át annak érdekében, hogy gyorsabban lehessen benne közlekedni. A körforgalmat ugyanis naponta nagyjából 32 ezer autós használja. Erről számolt be a közösségi oldalán a város polgármestere. Balajt Zoltán posztja szerint tavaly 1 milliárd 600 millió forintos állami támogatást kaptak a munkálatokra. Ebből a pénzből így nem csak a körforgalmat lehet bővíteni, hanem megszüntetik azt a jelenlegi szűk keresztmetszetet, ahol a kétsávos forgalom a csomópont előtt egy sávra szűkül. Felújítják a Balatoni úti közúti felüljárót, és több mint 800 méter új kerékpárutat építenek a Berzsenyi út és a Zond bevásárlóközpont térsége között. A városvezető posztja szerint ezzel a hatalmas munkával 2028 végére szeretnének elkészülni. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet. Ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt, rendőr alezredes, az ORFK balesetmegelőzési osztályának vezetője.
1: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja. Nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
0: Kibővülhet az egészséges Zalaegerszeg program. Ezt jelentette be a közösségi oldalán Balajt Zoltán, a város polgármestere. A posztja szerint az elmúlt években ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi előadásokkal, mozgásprogramokkal és tanácsadásokkal várták a helyieket, a jövőben pedig azoknak is szeretnének segíteni, akik valamilyen tartós betegséggel élnek. Vagyis a daganatos betegséggel küzdőket, a Parkinson vagy Alzheimer korral élőket, a demenciával küzdőket és a fogyatékossággal élőket célozzák meg. Nekik szerveznének orvosi és ismeretterjesztő előadásokat, önsegítő közösségeket, gyógytornát, életmód tanácsadást, valamint családokat és gondozókat támogató programokat. Mindezt 2029 nyaráig szeretnék megvalósítani. Az életminőséget javító programokra még nem áll rendelkezésre a forrás, így arra még pályáznia kell az önkormányzatnak. Zalai cipőboltokból lopta a márkás sportcipőket egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint Keszthelyen és Szombathelyen három alkalommal összesen 8 pár cipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Ezután Nagykanizsán két alkalommal további 7 pár márkás sportcipőt lopott, több mint 170 ezer forintért. Az összes kár így meghaladta a 370 ezer forintot. A férfit elkapták a rendőrök, a szombathelyi járási ügyészség pedig lopás miatt emelt vádat ellene. Azt kérik a bíróságtól, hogy tiltsák előtt a közügyektől, és kapjon letöltendő börtönbüntetést. A férfi büntetőjogi felelősségéről a szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. Érdemes időben felkészülni a fűtési szezonra. Hívjuk ki a kéményseprőket, és még a komolyabb hidegek előtt végezzünk próbafűtést, hogy ne akkor derüljön fény a hibára, amikor már befűtenénk. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: A fűtőeszközeinket évente egyszer érdemes szakemberrel megnézni. Ezek hőtermelő, jellemzően lánggal működő berendezések, hogyha rosszul működnek, abból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. Érdemes megnézni a kéményüket is. Aki társas házban él, annak nincsen külön feladata, ott automatikusan kimennek a kéményseprők. Viszont aki családi házban él, annak időpontot kell egyeztetnie az ingyenes kémény ellenőrzésre. Ilyenkor ősszel leterheltebbek a kéményseprők, így akik most szeretnének időpontot foglalni, azoknak lehet, hogy egy kicsit várniuk kell.
0: Bemutatták az István a király című rockoperát a Hevesi Sándor Színházban. Az előadást Halasi Imre, Jászai Mari díjas érdemes művész rendezte. István szerepében Nemes Tibor vendégművész állt színpadra, mellette pedig a főbb szerepekben Támadi Anitát, Bot Gábort, Pap Lujzát, Kovács Virágot, Gál Szabolcsot és Kovács Martint láthatta.

0: közönség. Az előadást Deák Bill Gyula, a magyar blues király emlékének szentelte a társulat, ugyanis az István a király 1983-as ősbemutatójában Torda szerepében nyújtott ikonikus alakítást. Ez olvasható a színház honlapján. A Hevesi Sándor Színház társulata egyébként már készül a következő premiérre, ami október 9-én lesz. Akkor Ken Ludwig a Hős tenor című bohózatát mutatják be a közönségnek. Lezárták a Tóth Árpád utcát a Szent László és a Zrínyi utcai szakaszon. Ezt jelentette be az Alavíz ZRT a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ivóvíz és szennyvíz csatorna rekonstrukciós munkákat végeznek egészen november 30-áig. Addig félpályás vagy időszakosan teljes pályás útlezárásra számíthatnak az arra közlekedő autósok. Két önkormányzati bérlakás bérleti jogát hirdette meg Zalaegerszeg önkormányzata. Az egyik lakás, ami 65 négyzetméteres, a Mártírok útján található, és 105 ezer forint a havi bérleti díja. A másik pedig egy 32 négyzetméteres lakás a Platánsoron. Ezt havi 52 ezer forintért adja ki az önkormányzat. Ez olvasható a város közösségi oldalán. A lakásokra azok pályázhatnak, akik legalább egy éve Zalaegerszegen élnek, és a családjukban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó átlagkereset összegét. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcs hőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok október első napján, sok boldogságot a névnapos Malvinoknak, és Isten értesse a szülinaposokat is. Egyébként az évből a mai a 274. 91 nap van hátra 2026 végéig. Hamarosan George Michael, Mary J. Blige-al, előtte még a Jetlag, most pedig Christina Aguilera-ék ennek a Lady Marmalade-del. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, október 1-e van, csütörtök, a zenevilágnapja, méghozzá a világhírű hegedű művész Yehudi Menuhin kezdeményezésére. Célja felhívni a figyelmet a zene közösség építő erejére. Ugye? Így is van. A 90-es és 2000-es évek közössége pedig minden reggel itt találja meg kedvenceit. Zenével a nap is jobban indul, ugye? Ráadásul a Bon Jovi teszi hozzá magáit most. A dal címe is az. Have a nice day! Legyen szép napod! Itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ugyanolyan idővel indul október, mint amilyennel szeptember búcsúzott. Igaz, több lesz a felhő ma az égen, de esni nem fog. A maximum 22-27 fok között alakul. A ma reggel is csípős, aki most indul, erre készüljön. És készülök Britney Spears-zel, hamarosan a Stronger forog teljes egészében mindjárt fél hét. Jönnek a hírek. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fordam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Októberben is kormányablakbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újraaszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly városépítő program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. A felújított út átadásán Balajt Zoltán polgármester azt mondta, hogy a városvezetés célja, hogy idén csaknem 900 járdát, utat, illetve közterületet tegyenek rendbe. A munkálatok pedig folyamatosak, szinte minden városrészben zajlanak a korszerűsítések. Októberben is járja majd Zalavár megyét a kormányablakbusz. Erre hívta fel a figyelmet a megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pacsán az önkormányzati hivatal előtt parkol majd, jövő héten hétfőn pedig Bak, Zalatárnok és Söjtör polgármesteri hivatalai előtt, valamint Nagykapornakon a faluház előtt találják meg a helyiek. A pontos menetrendet és azt, hogy hová érkezik majd a kormányablakbusz, a Zalavár megyei kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetett

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, igaz, ma több fátyol és gomoly felhővel az égen. Esni viszont nem fog. 22-27 fok valószínű ma is, holnap is, és a következő nagyjából egy hétben. A mostani állás szerint a jövő hétvége tájékán érkezik majd egy lehűlés, akkor már csak 19 fok lesz, és felhősebb, csapadékosabb őszi időre kell majd készülnünk. Itt a Best FM pedig egy újabb kedvencre a 90-es és 2000-es évekből. Jön a Coldplay és a The Scientist.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Köztük felejthetetlen filmzenékkel Man in Black, Will Smith-től. És hazai sztárokkal is, például az Irie Mafiával. Ha dugó baleset van, telefon, SMS, Viber számunk 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A kormány segít az aszbesztmentesítésben. Kábítószer egy zalakarosi közúti ellenőrzésen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de

0: Nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben fölfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Zalaegerszeg is pályázik a kormány azbesztmentesítési támogatására. Erről egy rendkívüli közgyűlésen döntöttek. Az állam összesen 3 milliárd forintot szán arra, hogy a szennyezett utakon, járdákon és parkolókban elvégezzék a mentesítési munkálatokat. Zalaegerszegen a vizsgálatok alapján 34 azbeszttel szennyezett közterület van, ezeken nagyjából 480 millió forintba kerülne a mentesítés. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balajt Zoltán posztja szerint a pályázóknak 30%-os önrészt kell vállalniuk, ami 138 millió forintot jelent. Erre azonban idén nincs keret a költségvetésben, ezért az önkormányzat hitelből fizeti ki az önrészt. A kölcsön felvételéhez is kormányengedély szükséges, de a városvezető bízik abban, hogy megkapják az állami segítséget. Kábítószert fogyasztó sofőr bukott le Zalakaroson. A rendőrök vasárnap éjszaka igazoltatták a férfit és az utasát is, sőt még az autójukat is átvizsgálták, ugyanis a hatóság mindkettőjüket ismerte, írja a polisz.hu. A gyanújuk nem volt alaptalan, ugyanis a váltáskájukban, a hátizsákjukban, sőt még az autó ajtózsebében is illegális anyagokat találtak. A két 50 év körüli férfit a nagykanizsai rendőrkapitányságra kísérték, ahol a gyors teszt kimutatta, hogy ők is fogyasztottak kábítószert, ezért eljárás indult ellenük. Folytatódik a kellemes őszi idő környékünkön. A hűvös reggelt követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délután 23 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A napsütés csak időnként zavarhatják meg felhők, esőre kicsi az esély. A következő napokban sem érkezik komolyabb lehűlés a térségbe. A nappali maximumok várhatóan továbbra is 20 fok fölött maradnak.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Beyoncé balladájával indul az óra, 7 óra elmúlt, jó reggelt, boldog októbert kívánok, Maxim Levente vagyok. Október 1-e van, tehát csütörtök, és a Malvinokat lehet köszönteni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha dugó baleset van, a közlekedési infót is ide várom. Jó reggelt!
2: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október első napján, a zenevilágnapján és az idősek világnapját is ma ünnepeljük. Mindig időben a címmel következőnek, Zsárul jön Ashantival Always on Time, aki pedig nem szeretne késni, az tervezzen hosszabb menetidővel az M7-esen Budapest felé. Tart az aszfaltozás Székesfehérvár előtt, több kilométeres a torlódás most is.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Október első napja egy fokkal felhősebbre sikeredik, de esni nem fog. Marad az indián nyár, 22-27 fokkal, a reggel ma is csípős. Erre készüljön, aki indulás előtt áll. Rögtön 7:30, jönnek a friss hírek, aztán elhagyjuk a légkört egészen a holdig, és vissza tart az út a Savage Gardennel. To the moon and back.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van az idősek világnapja. Parkoló épülhet az egykori MMIK helyére. Őszi dekorációt kaphatnak a zalalövői házak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Lebontják az egykori megyei művelődési és ifjúsági központot. Ezt jelentette be a közösségi oldalán Balajd Zoltán, a város polgármestere. A posztja szerint az épület még 1971-ben nyitott meg, és több évig koncertek, táncos rendezvények, színházi előadások és iskolai versenyek helyszíne volt. A megyei önkormányzat azonban 2007-ben úgy döntött, hogy bezárja a központot. Az épület így 19 éve üresen áll. A városvezető arról ír, hogy a jövőben egy ligetet és ideiglenes parkolót alakítanak ki a helyén. A munkálatokra 600 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat az államtól. Idén külön jutalmazzák azokat a zalalövői házakat, amelyek a legszebb és legötletesebb őszi dekorációt kapják. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Az Ezüstléle Néptánc csoport kéri arra a helyieket, hogy tegyék hangulatosabbá a várost, hogy a hétvégi szüreti felvonulás alatt minél többen csodálhassák meg a kidíszített házakat. Ehhez lehet szőlőfürtöket, szüreti kellékeket, tököket, kukoricacsöveket vagy őszi dekorációt használni. A lényeg, hogy látványos legyen az udvar, a kert vagy a ház környéke. Az elkészült dekorációról fotókat is várnak péntekig, amelyeket a tánccsoport e-mail címére lehet elküldeni. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Vesztefem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok október 1-én, csütörtökön. Sok boldogságot Malvinok, szülinaposok. Ma van a zenevilág napja. A zene összehozza az embereket, énekelt a Madonna az iménti pillanatokban, nálunk a 90-es és 2000-es évek zenéi a nap 24 órájában. Na de még egy picit kalandozzunk a múltban. 118 éve a mai napon Henry Ford bemutatta első széles tömegeknek készült autóját, a T-modellt, melynek ára 825 dollár volt. 79 éve a mai napon született Somm Lajos, zenész, basszusgitáros, a Piramis együttes alapítója. Nyolc éve ezen a napon kezdte meg működését a NASA. 1969-ben ezen a napon született Zach Galifianakis, amerikai színész, komikus. Láthattuk a Lángelmékben és a Másnaposokban is, ő a szakállas karakter. És 1959. október 1 megszületett Youssou N'Dour, szenegáli énekes zenész. Legnagyobb slágere a Nenes Cherryvel közösen előadott 7 Seconds című dal. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, jó reggelt, a hírek után a Hooligans pezsdíti fel a csütörtök reggelünket.
2: Legyen valami pezsgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Ez lesz a legyen valami, ha közben dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, és kezek a magasba! Throw your hands in the air, a flip the script is jön, de mindenek előtt október első napjának legfrissebb hírei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Októberben is kormányablakbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket. A

0: diverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újraaszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly városépítő program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. A felújított út átadásán Balajt Zoltán polgármester azt mondta, hogy a városvezetés célja, hogy idén csaknem 900 járdát, utat, illetve közterületet tegyenek rendbe. A munkálatok pedig folyamatosak, szinte minden városrészben zajlanak a korszerűsítések. Októberben is járja majd Zalavár megyét a kormányablakbusz. Erre hívta fel a figyelmet a megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pacsán az önkormányzati hivatal előtt parkol majd, jövő héten hétfőn pedig Bak, Zalatárnok és Söjtör polgármesteri hivatalai előtt, valamint Nagykapornakon a faluház előtt találják meg a helyiek. A pontos menetrendet és azt, hogy hová érkezik majd a kormányablakbusz, a Zalavár megyei kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
2: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szerencsére idézőjelben csak a szokásos kisebb torlódás itt-ott, balesetről nem tudok. Például aszfaltoznak az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt. 3-4 kilométeres a torlódás. Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. 6 perccel járunk 8 után, jön a Jolanda Bikul, Maxim Levente vagyok.
2: Best

Best FM a legjobb zenék. Látszik a fény az alagút végén az M1-es felújítása kapcsán. A Budapest felé tartó oldalon az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben Budapest felé lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell számítani, de már vannak szakaszok, ahol jobb a helyzet. Egyébként pedig ezt és az M7-es aszfaltozást leszámítva, ami Székesfehérvár előtt okoz torlódást a Budapest felé vezető oldalon. Szóval ezt leszámítva nem tudok nagyobb dugóról vagy balesetről. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Kezek a magasba a zene világnapján mindjárt a Flip the Script-tel. Jön még Horváth Tamás is, de csak a Black Eyed Peas után. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék október 1-én is kitart az indián nyár. Nagyon szép időnk lesz ma is, sőt egészen a jövő hétvégéig legalábbis most úgy néz ki, úgyhogy tessék kihasználni ezeket a napokat, mert utána itt a csúnya, esős, hűvös ősz. Például, ha van kabrió autónk, le lehet nyugodtan csapni a tetejét, ha pedig csak egy kis óceánpart hiányzik, az is itt lesz a hírek után. Tupac dalában California Love, mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A kormány segít az aszbesztmentesítésben. Kábítószer egy zalakarosi közúti ellenőrzésen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
2: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények, de ezeknek az a záloga, hogy időben felfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
1: Zalaegerszeg is pályázik a kormány aszbesztmentesítési támogatására. Erről egy rendkívüli közgyűlésen döntöttek. Az állam összesen 3 milliárd forintot szán arra, hogy a szennyezett utakon, járdákon és parkolókban elvégezzék a mentesítési munkálatokat. Zalaegerszegen a vizsgálatok alapján 34 aszbeszttel szennyezett közterület van, ezeken nagyjából 480 millió forintba kerülne a mentesítés. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balagy Zoltán posztja szerint a pályázóknak 30%-os önrészt kell vállalniuk, ami 138 millió forintot jelent. Erre azonban idén nincs keret a költségvetésben, ezért az önkormányzat hitelből fizeti ki az önrészt. A kölcsön felvételéhez is kormányengedély szükséges, de a városvezető bízik abban, hogy megkapják az állami segítséget. Kábítószert fogyasztó sofőr bukott le Zalakaroson. A rendőrök vasárnap éjszaka igazoltatták a férfit és az utasát is, sőt még az autójukat is átvizsgálták, ugyanis a hatóság mindkettőjüket ismerte, írja a polisz.hu. A gyanújuk nem volt alaptalan, ugyanis a váltáskájukban, a hátizsákjukban, sőt még az autó ajtózsebében is illegális anyagokat találtak. A két 50 év körüli férfit a nagykanizsai rendőrkapitányságra kísérték, ahol a gyors teszt kimutatta, hogy ők is fogyasztottak kábítószert, ezért eljárás indult ellenük. Folytatódik a kellemes őszi idő környékünkön. A hűvös reggelt követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délután 23 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A napsütés csak időnként zavarhatják meg felhők, esőre kicsi az esély. A következő napokban sem érkezik komolyabb legyülés a térségbe. A nappali maximumok várhatóan továbbra is 20 fok fölött maradnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Továbbra is 3-4 kilométeres a torlódás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt aszfaltozás miatt. Jó utat, ha közlekedési infó van, várom a 0620-55-55-155-re. Megy tovább a csütörtök reggel elindult október, és megy tovább az indián nyár is, 22-27 fokkal, sok napsütéssel, már csak a jó zenék hiányoznak mellé. Simply Red, Stars a Westen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyönyörű idővel és a legjobb zenékkel indul október. Elseje van csütörtök, Malvin napja, és mindjárt 9 óra. Úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például Szillel. Vagy Fábián Julival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Ma van az idősek világnapja. Parkoló épülhet az egykori MMIK helyére. Őszi dekorációt kaphatnak a zalalövői házak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
2: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, a kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
1: Lebontják az egykori megyei művelődési és ifjúsági központot. Ezt jelentette be a közösségi oldalon

0: dekorációt kapják. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Az Ezüst Lila Néptánc csoport kéri arra a helyieket, hogy tegyék hangulatosabbá a várost, hogy a hétvégi szüreti felvonulás alatt minél többen csodálhassák meg a kidíszített házakat. Ehhez lehet szőlőfürtöket, szüreti kellékeket, tököket, kukoricacsöveket vagy őszi dekorációt használni. A lényeg, hogy látványos legyen az udvar, a kert vagy a ház környéke. Az elkészült dekorációról fotókat is várnak péntekig, amelyeket a tánccsoport e-mail címére lehet elküldeni. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az első Robi aputól, akinek 13 éves lánya Teddy már dalokat ír, és Robi Williams szerint sokkal tehetségesebb zeneszerző és előadó lesz, mint amilyen ő. Rock DJ, egyelőre be kell érnünk apával. Ha jön a Compact Disco nem sokára, James Morrison Nelly Furtadóval, a Nox, a Stereo MC's és Warren G is. 5 perc elmúlt 9, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, Max Emlemente vagyok.

Best FM a legjobb zenék, Viber üzenet Barbie-tól. Sziasztok, szép reggelt és gyönyörű napot kívánok, H. Barbie vagyok. Kérlek, olvassátok be, a szerelmemnek üzennék R. Dávidnak, aki titeket hallgat minden nap, de sajnos nem láttam személyesen már több mint egy hónapja. Üzenem neki, hogy ő életem szerelme, büszke vagyok rá, nagyon szeretem és rettenetesen hiányzik. Várom haza, puszi Barbie. Na hát remélem, hogy személyesen is találkozhattok. Mielőbb, addig is kapcsolatban itt a Besten Connected, a Stereo MC-től hívható SMS Viber 0620 55 55 100.

Best FM, a legjobb zenék. Ma délutánig tart az M7-esen az aszfaltozás a Budapest felé vezető oldalon, Székesfehérvár előtt. Most is 3-4 kilométeres a torlódás, emiatt kitartást, jó utat, utána jobb lesz, mint ahogyan ez a helyzet az M1-es felújítással is. Ott már látszik a fény az alagút végén, az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik, ahol két sávban halad a forgalom, de ettől függetlenül szakaszosan torlódik a Budapest felé vezető oldal, főleg Tatabánya térségében több kilométeren. Jó utat, jó munkát Warren G-vel, ez a Regulate a Besten. Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

0: Best FM, a legjobb zenék, a rózsa csókja és az ősz ajándéka az indián nyár. Október 1-én is 22-27 fokra, sok napsütésre, egy picivel több fátyol felhőre készülhetünk, de esni ma sem fog. Ezek a jó hírek egészen. Úgy néz ki, a jövő hét végig kitart a vénasszonyok nyara. Ja, a rózsa csókja, Seal, Kiss from a Rose, a Best FM.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a csütörtök reggel vége, mindjárt 10 óra, de délelőtt is jönnek majd az ezredforduló legnagyobb kedvencei. Szól majd Janet Jackson slágere. És lesz tiltott szerelem is.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Októberben is kormányablakbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzésért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újraaszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly városépítő program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. A felújított út átadásán Balajt Zoltán polgármester azt mondta, hogy a városvezetés célja, hogy idén csaknem 900 járdát, utat, illetve közterületet tegyenek rendbe. A munkálatok pedig folyamatosak, szinte minden városrészben zajlanak a korszerűsítések. Októberben is járja majd Zalavár megyét a kormányablakbusz. Erre hívta fel a figyelmet a megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pacsán az önkormányzati hivatal előtt parkol majd, jövő héten hétfőn pedig Bak, Zalatárnok és Söjtör polgármesteri hivatalai előtt, valamint Nagykapornakon a faluház előtt találják meg a helyiek. A pontos menetrendet és azt, hogy hová érkezik majd a kormányablakbusz, a Zalavár megyei kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenít.

0: Last FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az NSYNC dalával megy tovább a csütörtök délelőtt. I want you back! A címe vissza akarlak kapni. Ki mit? Én például a hosszú nappalokat. Túl vagyunk az őszi napi egyenlőségen. Mostantól sajnos rövidebbek a nappalok, mint az éjszakák.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Tegnap kezdték, és ma délután fejezik majd be az aszfaltozást az M7-esen. Budapest felé Székesfehérvár térségében a 64-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, emiatt most is 1-2 kilométeres a dugó. Reggel és a délutáni csúcsban ennél több, de reméljük tényleg délutánra befejezik majd. És jó hírek az M1-esről. Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között a forgalmat az új kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom, ettől függetlenül lehetnek lassabb szakaszok. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Több jó hírem is van, egyrészt mindjárt hétvége, ma már csütörtök van, október 1, másrészt gyönyörű időnk lesz, mindezt a Good Feeling-gel fejeljük meg a következő órában. Jön majd Florida és a halott pénz is. Ha dugó, baleset van, közlekedési infók a 0620 55 55 155-re jöhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Drónokkal keresik a beteg szőlőtőkéket, kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. Lisztre cseréltek 40 kiló kokaint egy páncélteremben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a tanácskozás fő témája között szerepel a gazdaság és a költségvetés helyzete, valamint a közigazgatás átalakítása. A kormány emellett a vízgazdálkodásról, az energetikáról és a klímahelyzetről is tárgyal. A kormányfő a múlt hétvégén Szolnokon jelentette be, hogy kihelyezett ülést tartanak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen. Orvvadászokat vettek őrizetbe Békés megyében. A rendőrség szerint egyikük tilalmi időszakban és idegen vadász területen is ejtett vadakat, amelyek egy részét nem jelentette be, húsukat pedig eladta. Fegyverét állítólag olyan társának is átadta, akinek korábban visszavonták a vadászati engedélyét. A két férfit orvvadászattal és lőfegyverrel visszaéléssel gyanúsítják, fegyvereiket és lőszereiket is lefoglalták. Lisztre cseréltek mintegy 40 kg bizonyítékként őrzett kokaint a Fidzsi-szigeteken. Az átszámítva 4,3 milliárd forint értékű kábítószert egy bírósági páncélteremben tárolták. Egy ellenőrzéskor 7 csomag már hiányzott, a megmaradt tömbökről pedig kiderült, hogy egyik sem az, aminek látszik. A rendőrség 6 igazságügyi alkalmazottat gyanúsít, ők ugyanis hozzáférhettek a páncélteremhez. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja, ma legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő, maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van, a hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM, a legjobb zenék. Haladjunk tovább, méghozzá egy újrakezdős dallal a Brit M People-től. 1993-ból szól a Moving On Up, és még több dance zene a 90-es és 2000-es évekből. Ma este mixben a Night Shift-ben 6-tól Whiteboy-tól 7-től DJ Millertől itt a Westen.

0: volt.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek az M1-esen Budapest felé az 55-ös és 32-es kilométer között. A forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt Tatabánya térségében nagy most nagyon a dugó, 5-6 kilométer. Dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé, Lajos Mizse és Örkény között. Csak egy sáv járható a torlódás, ott is meghaladta a 3 kilométert. És tart az aszfaltozás az M7-esen Budapest felé Székesfehérvár előtt, 1-2 kilométeres dugóra kell készülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat az ebédhez, itt a Besten kacsa szósz a menüjön, a Dark Souls és a Barbra Streisand, és váltás a stúdióban a hírek alatt. Majoros Rita érkezik pillanatokon belül, találkozzunk holnap, Maxim Levente vagyok. Barbra Streisand.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elköszöntünk a vármegyéktől és a főispánoktól. Országszerte várják programok a madárbarátokat. A Bakonytól a Zemplénig versengenek a turistaházak. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvény módosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Jóval nagyobb lendülettel kezdték az őszt az eladók a lakáspiacon, mint a vevők. Az egyik hazai ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal nőtt az új hirdetések száma, a kereslet viszont mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vásárlók. A portál szerint a bővülő kínálat erősítheti a vevők alkupozícióját és lassíthatja a lakásárak emelkedését. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat, most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: 10 szállás helyverseny idén az év turistaháza címért, a Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsos házakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás napot, szép délutánt kívánok mindenkinek. Október első napján is én Majoros Réta vagyok a következő néhány órában. Mondhatnám azt, hogy őszi hangulatban érkezem, de az idő inkább egy picit késő nyári még, úgyhogy ennek szellemében hallgassuk a Molokót, Charlie-t, Aliet, vagy éppen a Daxos dalát, Barbra Streisand.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM-mel legjobb zenék. Hogy vannak? Nagyon szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy jól telik a nap, és hogy egy picit önök is közelebb érzik már magukat a hétvégéhez. Én tegnap este, képzeljék, egy kvízesten jártam. Imádom az ilyesmiket, szeretem így néha megmérettetni magam baráti társaságban. Főleg, hogyha olyan a téma, amit igazán szeretek, vagy amiben azt érzem, hogy egészen jó vagyok, ez pedig nem volt más, mint a 90-es, 2000-es évek zenéi, popkultúrája és mindenféle ilyesmi. Nagyon élveztem, és nagyon-nagyon jó volt, és pont ezen gondolkodtam, hogy imádok ilyenkor visszagondolni a 90-es, 2000-es évekbeli önmagamra, és azokra a dolgokra, amiket szerettem, amiket csináltam, amiken most így lehet nosztalgiázni. Ugye a hétvégén volt osztálytalálkozom, érettségi találkozom, szóval nekem ez a hét nagyjából azóta így a nosztalgiával telik, úgyhogy egy picit ehhez kapcsolódik majd a nap kérdése is, de ezt nem lövöm le, majd egy picit később, előtte inkább hallgassuk isteni zenéket. Na meg hamarosan közlekedési információkkal is jelentkezem, meg mindenféle érdekességgel, úgyhogy szerintem ma is megéri velem tartani. Hamarosan érkezik a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me, hát mi ez, hogyha nem nosztalgia, de előtte itt a Red Hot Chili Peppers és az Other Side a Best FM-en. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Na, hogy mindig délutánonként, ma is ott leszek önökkel az utakon. Szóval hozom a friss közlekedési információkat, amint megkapom őket. Hát legutóbb azt írták nekem, hogy az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelésben, illetve a terelés előtt Budapest felé lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell számítani. Az M5-ös autópályán a főváros felé Lajos-Mizsely és Örkény között is munka folyik, úgyhogy egy sáv járható, itt már legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha bármit látnak az utakon, tényleg, ami info lehet a többieknek, nagyon megköszönöm, ha ma is jelentkeznek vele, én pedig már tovább is adom a többi utolévőnek. Jó utat ma is, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Bombón és a Viva España, folytatásban pedig friss híreket hallgatunk így evéd után, a desszert mellé. A legjobb zenéket tudják, most se felejtsék el a desszertet, ez nagyon-nagyon fontos, fel tudja dobni az ember kedvét, főleg úgy, hogy én ma sajnos kihagytam, úgyhogy jöhetnek a süti ajánlások, vagy desszert ajánlások, kinek mi a kedvence, az én kedvencem pedig majd a hírek után érkezik. Jön a C-Block és a Time is Ticking Away. És zenél majd a Sziasztok lányok is, itt lesz a Szőke.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
5: Come on, let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti buszokon. Több mint 1000 lépcső vezet az év kilátójához. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobil rendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Rózsaszín szalagok jelentek meg a budapesti autóbuszokon a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából. A jelképet a BKK ügyfélszolgálati dolgozói, jegyellenőrei és járművezetői is kitűzik. A buszokra figyelemfelhívó plakátok is kerülnek, amelyek QR kódján keresztül az utasok egy a betegség legfontosabb tudnivalóit bemutató kvízt érhetnek el. Új útdíjrendszer lépett életbe Romániában. A 3,5 tonnánál nehezebb járművek után ezentúl a tömegük és a megtett távolság alapján kell fizetni. A személyautók díja pedig a környezetvédelmi besorolástól és a meghajtás típusától függ. Az október előtt megvásárolt matricák a feltüntetett lejárati időig érvényesek maradnak. A Zempléni Jánosvára kilátó nyert el az év kilátója 2026 címet. A kovácsvágás fölé magasodó 20 méteres fatoronyhoz egy több mint 1000 lépcsőfokból álló erdei tanösvény vezet, majd a további 68 lépcsőfok vár a látogatókra a kilátó tetejéig. A verseny eredményeiről Bánt Akás Gyöngyit, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.
2: A győztes több mint 20 ezer szavazatot kapott, idén rekord született, több mint 50 ezer szavazat érkezett be. Az év kilátója kampány célja alapvetően az, hogy minél több ember kedvet kapjon ahhoz, hogy útnak induljon, felfedezze Magyarország természeti értékeit, és gyalogosan vagy akár kerékpárral ismerje meg új helyeket. A szavazás által pedig találkozhatnak olyan célpontokkal, attrakciókkal is, amik kevésbé ismertek, és ahová korábban talán nem is jutott volna tudvár indulni.
1: Végül néhány szó a várható időjárásról. Késő nyárias idővel köszöntött be az ősz második hónapja. Ma legfeljebb fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen, mellettük sok napsütésre és száraz időre készülhetünk. Délután 22 és 27 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is alig változhat az idő. Maradhat a derült napos csapadékmentes időjárás 23-27 fokos maximumokkal. A hajnalok viszont már emlékeztethetnek arra, hogy ősz van. A hidegre hajlamos helyeken akár fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Bizony egy óra után is csak a legfelejthetetlenebb slágerek, egy kis nosztalgia 90-es, 2000-es évek világában. Hát csak egy kicsit ugrunk vissza az időbe. Ebben az órában pedig talán egy kicsit nagyobbat, mert hozom a napkérdését is. Előtte még Mark Ronson és Bruno Mars nyitja az órát, jön az Uptown Funk. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best

Best FM-ben a legjobb zenék. Mostanában nagyon sokat nosztalgiázom, ugye volt érettségi találkozom, voltam ilyen 90-es, 2000-es évek, popkultúra krízen, úgyhogy az elmúlt egy-két hétben én azért tényleg felültem arra a bizonyos nosztalgia vonatra, úgyhogy arra gondoltam, egy kicsit beszélgessünk erről. Ha visszamennénk, vagy visszamehetnénk egy napra a 16-17 éves kori énünkhöz, vagy az énünk egy napjára, akkor mivel töltenénk azt a napot, vagy mit csinálnánk? Ma délután ez a kérdésem. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Suliba mennénk, és ott a barátainkkal találkoznánk, vagy hazamennénk, és direkt annyiszor lépnénk fel MSR-re, hogy lássa, kiszemeltünk, hogy fönt vagyunk, amennyiszer csak kell, és mondjuk ránk nem ír, vagy úgy öltözködnénk, ahogy annak idején, vagy teljesen más, hogy változtatnánk bármin is. Na, jöhetnek az üzenetek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Akár erről a napról, gondolkodjunk el csak pár perc erejéig, jöhetnek az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Most mondanám azt, hogy MySpace-en, meg MSN-en, de hát ott már sajnos nem lehet írni, mindenhol máshol viszont igen, úgyhogy várom az üzeneteket, de nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy könnyebb, vagy inkább szóban mesélnék el. Én pedig egy igazi vérbeli slágerrel megyek tovább a 2000-es évekből. Segi, Hey Sexy Lady, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Van egy jó és egy rossz hírem az M1-esen autózóknak, de kezdem a jóval. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Viatorbágynál a 18-as kilométernél korábban egy műszaki hibás teherautó állt a külső sávban, de az autó elment, úgyhogy a torlódás feloszlóban van. Kevésbé jó hír viszont az, hogy az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, ahol két sávban halad a forgalom. A terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között nagyon nagy a torlódás, már legalább 7-8 kilométeres az araszolás, úgyhogy ezzel kell számolni. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos Mizse és Örkény között is munka folyik, csak egy sáv járható, itt is legalább 3 kilométeres már a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, továbbra is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek és kitartás az utakra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

jó, hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új parancsnoka van a terrorelhárítási központnak. Elindult a jelentkezés a közigazgatási ösztöndíj programba. Fitnessterem és golf szimulátor várta a tehetős arabokat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kovács András rendőr dandártábornok lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. Rendőri pályáját 2001-ben kezdte, 2010-ben került a TEC-hez, 2022-től pedig főigazgató helyettesként dolgozott. A kinevezés a szervezet átalakításával egy időben történt. A terrorelhárítási központ mától már nem önálló rendvédelmi szervként, hanem az Országos Rendőrfőkapitányság közvetlen irányítása alatt működik tovább. Ezzel párhuzamosan a korábbi formájában megszűnt az országgyűlési őrség is. Drónokkal pásztázzák a szőlőültetvényeket, hogy minél gyorsabban megtalálják az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A levegőből készült felvételeket mesterséges intelligencia elemzi. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig tovább fejlesztik. A részletekről Bogya Sándort, a Nébih Növényvédelmi Igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Óriási segítséget jelenthet, a szemlecsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésre.
1: Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 ezer, a külföldi szakaszban átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. Luxus lakosztályokat találtak egy indonéz börtön elzárt részén. A 13 légkondicionált apartman mellett fitnessterem, golf szimulátor és egy épülő úszómedence is várta a tehetős rabokat, akik az ellenőrök szerint pénzt fizettek a kényelemért. A börtön igazgató azt állítja, az épületek a személyzetet szolgálták. Őt és 4 másik tisztviselőt felfüggesztették, a hatóságok pedig vizsgálják, ki szedhette be a pénzt. Megérkezett az október, de az időjárás egyelőre inkább a nyarat idézheti. Ma sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre számíthatunk. A szél néhol megélénkülhet, délután pedig 22 és 27 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap és a hétvégén is folytatódhat ez a csendes napos idő 23-27 fokos délutánokkal. Reggelente ugyanakkor már jóval hűvösebb lehet, szombaton és vasárnap a hidegre hajlamosabb tájakon akár gyenge fagyok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A felejthetetlen slágerek ebből a felejthetetlen időszakból, 90-es, 2000-es évek, hát a legjobb korszak volt. Én Majoros Rita vagyok, így 2 óra után 3 perccel is hozom a legjobb zenéket. Innen jön Vesz, és az Alana itt lesz, majd Sia jön a 4-es Street Eminem Dido-val, most pedig a Punjabi MC. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a...

vagyok tovább. Best FM a legjobb zenék, ez volt a 4-es Street és a 10 éven át. Ez pedig a nap kérdése. Ha visszamehetnénk egy napra a 16-17 éves kori énünkhöz, akkor mit csinálnánk? Hogyan telne a nap? Mit vennénk fel? Kivel találkoznánk? Vagy éppen kivel nem? Azt írja Peti, 16 évesen reggeltől estig fociztunk a haverokkal. Semmi extra nem kellett hozzá, csak egy labda és valaki, akinél lehetett találkozni. Ha visszamehetnék, ugyanígy csinálnám, csak most már tudnám, hogy ezekből a délutánokból lesznek később a legjobb emlékek. Nóri is írt, én tuti visszamennék a 16 éves önmagamhoz, és elvinném egy egész napos csavargásra a legjobb barátnőmmel. Felvenném azt a farmert, amit akkor minden egyes nap hordtam, hozzá egy kapucnis pulcsit, délután kazettáról hallgatnánk a kedvenc zenéinket, este pedig valami házi buliban kötnénk ki, és biztos megmondanám magamnak, hogy ne izguljak annyit azon, ki mit gondol rólam. És de jó ez így. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek a nosztalgikus pillanatok. Ha pedig inkább szóban mondanák el, akkor nyugodtan hívjanak fel. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon, és akár képeket is lehet mellékelni ebből az időszakból. Én is kitettem egyet magamról. A hétvégén belefutottam pár ilyen képbe, úgyhogy szóval imádok ezeken nosztalgiázni, ez a lényeg. És a következő dallal is, hiszen Stakabu érkezik 1993-ból, és a Living It Up jön egy kis svéd dance pop a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam már is friss útinfókat, amiket már meg is osztok az utazókkal. A 3-as főút és az M0-es autóút csomópontjában nagy mennyiségű szennyeződés került a burkolatra. A 3-as főútról jelenleg nem lehet felhajtani az M0-es autóútra a Megyeri híd felé. Az ellenkező irányba kell felhajtani és a következő csomópontban megfordulni. Az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán Lajos-Mizsa és Örkény között munka folyik, csak egy sáv járható, itt már a 3 kilométert is meghaladta a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán pedig az 55-ös és a 32-es kilométerek között a forgalmat az új kiszélesített pálya oldalra vezetik át, ahol két sávban halad már a forgalom. A terelés előtt viszont Tata és Tatabánya között jelentős a torlódás, ami legalább 7-8 kilométer hosszan araszol jelen pillanatban. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója bárhonnan az ország útjairól, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Írták korábban a hallgatóink közül, hogy a Könyves-Kálmán körúton baleset történt a Népligetnél. Azt kérdezem a hallgatókat, hogy ezzel mi a helyzet, mert hogy pár perce érkezett a hír, viszont valaki meg azt írta, hogy ott már nincsen torlódás, úgyhogy a Könyves-Kálmán körút, tehát Népliget környéke, mi a helyzet, ezt kérdezem a hallgatóktól. Nagyon szépen köszönöm az infót, nyugodtan fel is hívhatnak 0620-55-55-155, sőt, köszönöm. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A kormány segít az aszbesztmentesítésben. Kábítószer egy zalakarosi közúti ellenőrzésen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-je van, csütörtök. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja, de egész októberben a szűrések és az önvizsgálat fontosságára igyekeznek felhívni a figyelmet. Ha időben felfedezik a daganatos betegséget, az jelentősen növeli a gyógyulás esélyét, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: Magyarországon évente 8-9 ezer emlő daganatos megbetegedés történik. Ezeknek a száma enyhén emelkedik, és férfiak is vannak közöttük, ezt is szeretném hangsúlyozni. És sajnos a halálozások száma pedig 2001-2200 között van, de ez a szám hála Istennek stagnál. Tudni kell azt is, hogy az emlőrák, ha időben felfedezik, akkor 95%-ban gyógyítható, tehát nagyon jók a gyógyítási eredmények. De ezeknek az a záloga, hogy időben fölfedezzék és elkezdjék a gyógykezelést.
2: Zalaegerszeg is pályázik a kormány aszbesztmentesítési támogatására. Erről egy rendkívüli közgyűlésen döntöttek. Az állam összesen 3 milliárd forintot szán arra, hogy a szennyezett utakon, járdákon és parkolókban elvégezzék a mentesítési munkálatokat. Zalaegerszegen a vizsgálatok alapján 34 aszbeszttel szennyezett közterület van, ezeken nagyjából 480 millió forintba kerülne a mentesítés. Ezt írja a közösségi oldalán a polgármester. Balagy Zoltán posztja szerint a pályázóknak 30%-os önrészt kell vállalniuk, ami 138 millió forintot jelent. Erre azonban idén nincs keret a költségvetésben, ezért az önkormányzat hitelből fizeti ki az önrészt. A kölcsön felvételéhez is kormányengedély szükséges, de a városvezető bízik abban, hogy megkapják az állami segítséget. Kábítószert fogyasztó sofőr bukott le Zalakaroson. A rendőrök vasárnap éjszaka igazoltatták a férfit és az utasát is, sőt még az autójukat is átvizsgálták, ugyanis a hatóság mindkettőjüket ismerte, írja a polisz.hu. A gyanújuk nem volt alaptalan, ugyanis a váltáskájukban, a hátizsákjukban, sőt még az autó ajtózsebében is illegális anyagokat találtak. A két 50 év körüli férfit a nagykanizsai rendőrkapitányságra kísérték, ahol a gyors teszt kimutatta, hogy ők is fogyasztottak kábítószert, ezért eljárás indult ellenük. Folytatódik a kellemes őszi idő környékünkön. A hűvös reggelt követően gyorsan melegszik majd a levegő. Délután 23 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk. A napsütés csak időnként zavarhatják meg felhők, esőre kicsi az esély. A következő napokban sem érkezik komolyabb levülés a térségbe. A nappali maximumok várhatóan továbbra is 20 fok fölött maradnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeghez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék vannak. Béni Meddia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Best.

Persze, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

tette fel a legjobb zenék, évről évre visszatérő, mégis mindig meglepő jelenség, amire szinte minden vásárló felkapja a fejét. Hát ugye, hogy alig búcsúztattuk el a kánikulát, a nagyobb áruházak polcain már is felragyognak az ünnepi fények, míg javában élvezzük azért a kellemes kora őszi napsütést, a kerti virágok pompáznak, és a meleg nyári szetteket sem pakoltuk el, ám a kereskedelmi láncok gondoskodtak róla, hogy a téli hangulatidő előtt beköltözzön a mindennapjainkba. Szeptember közepén járunk, de a boltok soraiban már teljes pompájukban állnak a csillogó karácsonyfa díszek, a piros arany gömbök, a ledes fényfűzérek és a mosolygós Mikulás figurák. Hát ugye a korai nyitás mögött minden bizonnyal tudatos stratégia áll, hiszen a kereskedők igyekeznek időben megszólítani a megfontolt, előrelátó vásárlókat, akik szeretik elkerülni a decemberi rohanást, bár sokan még a nyár utolsó emlékeit idézik fel. A kínálat már most bőséges és lenyűgöző, a pihepuha plusmanoktól kezdve az ünnepi mintás bögréken át a csillogó girlandokig minden elérhető. Az őszi vásárlás közben így óhatatlanul szembe jön a karácsony varázs, ami egyeseket meglep, másokból viszont azonnal előcsalja az ünnepi készülődés izgalmát, másokból viszont inkább csak értetlenséget vált ki. Kíváncsiak, hogy ki melyik csoportba tartozik. Én egyébként már nagyon várom a karácsonyt, de még nem érzem azért a hangulatát, úgyhogy érdemes lenne körbenézni egy ilyen áruházban, és akkor az ember már rögtön ott találja magát. Én minden esetre addig is a legjobb zenéket adom továbbra is itt a Best FM-en, a 90-es, nem meg a 2000-es évekből.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt vagyok már is a közlekedési infókkal. Az M76-os autóúton például garanciális munkákat végeznek, ezért Balaton-Szentgyörgy térségében a 4-es és a 8-es kilométer közötti szakaszt az M7-es autópálya irányába október elejéig lezárták. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A Karcag előtti szakaszon aszfaltoznak, ott a 165-ös és a 166-os kilométer között egy 300 méteres szakaszon a félútpályát lezárták, úgyhogy forgalom korlátozásra kell számítani. Ami pedig a 7-es főutat illeti Székesfehérvár belterületén a 67-es kilométernél a burkolatot javítják, Polgárdé felé lezárták a külső sávot. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az önkedvenc rádiója. 88.9 FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Ma van az idősek világnapja. Parkoló épülhet az egykori MMIK helyére. Őszi dekorációt kaphatnak az alalövői házak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. október 1-e van, csütörtök. Ma van az idősek világnapja. Ilyenkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az idősek valódi megbecsülése a mindennapi figyelemben, a biztonságos otthon megteremtésében, a segítség időben történő megszervezésében és az idős ember méltóságának megőrzésében mutatkozik meg. Mondta rádiónknak Simics Rita, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője.
3: Nagyon fontos, hogy az idősek a társadalom aktív, értékes és látható tagjai maradjanak. Ez egyébként rajtuk is múlik, tehát, hogy amikor betöltjük a nyugdíj korhatárt, akkor ne vonuljanak idézőjelbe téve ki a világból, hanem benne maradjanak és aktívan maradjanak benne. Ránk pedig az vonatkozik az idősekkel kapcsolatban, hogy ne csak akkor beszéljünk róluk, amikor ellátásra szorulnak, hanem akkor is, amikor a tapasztalatot, kapcsolatot, esetleg történetet, közösségi erőt és családi folytonosságot adnak.
2: Lebontják az egykori megyei művelődési és ifjúsági központot. Ezt jelentette be a közösségi oldalán Balajt Zoltán, a város polgármestere. A posztja szerint az épület még 1971-ben nyitott meg, és több évig koncertek, táncos rendezvények, színházi előadások és iskolai versenyek helyszíne volt. A megyei önkormányzat azonban 2007-ben úgy döntött, hogy bezárja a központot. Az épület így 19 éve üresen áll. A városvezető arról ír, hogy a jövőben egy ligetet és ideiglenes parkolót alakítanak ki a helyén. A munkálatokra 600 millió forintos támogatást kapott az önkormányzat az államtól. Idén külön jutalmazzák azokat a zalalövői házakat, amelyek a legszebb és legötletesebb őszi dekorációt kapják. Ez olvasható a város közösségi oldalán. Az Ezüstléle Néptánc csoport kéri arra a helyieket, hogy tegyék hangulatosabbá a várost, hogy a hétvégi szüreti felvonulás alatt minél többen csodálhassák meg a kidíszített házakat. Ehhez lehet szőlőfürtöket, szüreti kellékeket, tököket, kukoricacsöveket vagy őszi dekorációt használni. A lényeg, hogy látványos legyen az udvar, a kert vagy a ház környéke. Az elkészült dekorációról fotókat is várnak péntekig, amelyeket a tánccsoport e-mail címére lehet elküldeni. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délután, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, érdekes történéseivel, és közben felcsendülnek a 90-es, na meg a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Ha egy jó hangulatú délutánra vágysz, akkor jó frekvencián vagy. Tarts velem!
1: 88.9 Best

Beszéltem a legjobb zenék. Sokan az önkormányzat dolgának hiszik, valójában a lakókra vár a saját ingatlan előtti nyitott csatornák, árkok, átereszek tisztítása, figyelmeztet a katasztrófavédelem közösségi oldalán. Már az elmúlt aszályos hónapokban elszoktunk ugye a csapadéktól, remélhetőleg ősszel lesz részünk némi esőben. Ahhoz azonban, hogy ne okozzon az esetleg hirtelen lezuduló csapadék problémát, fontos, hogy a vízelvezetés megoldott legyen a lakóingatlan udvarán és a ház előtt az utcán is. Ha eddig még nem tettük, akkor itt az idő, hogy kitakarítsuk a vízelvezető árkokat a portánk előtt. A katasztrófa védelem a következőkre hívja fel a figyelmet. Mindig távolítsuk el az árkokból a csapadékvíz lefolyását, akadályozó fákat, gyökereket, ágakat, füvet vagy szemetet. A vízelvezető árokba vágástéri hulladékot, kommunális szemetet és egyéb tárgyakat bedobni kifejezetten veszélyes. Fontos továbbá, hogy a csapadékvíz elvezető árokba tilos szennyezett vizet bevezetni, igaz az a kommunális szennyvízre, olajjal vagy más vegyszerrel szennyezett vízre, valamint az állattartásból származó hulladékokat tartalmazó vízre is. A kocsi bejáró alatti átereszekről se feledkezzünk meg, hiszen az is az esővíz elvezetésére szolgál, úgyhogy ne hagyjuk ki ezt az őszi munkát a ház körül, én pedig kerti munkák mellé is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal megyünk tovább. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, az 56-os és az 57-es kilométer között az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében pedig zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszükület lassítja a közlekedést. Ami pedig az M70-es autópályát illeti, az M7-es irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Nincs vége az erdővédelmi intézkedéseknek. Befejeződött a Rózsás utca felújítása. Októberben is kormányablakbusz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szeptember végén lejárt a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól. Hangsúlyozza az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Újra teljes szélességében használhatják az autósok a Rózsás utcát. Befejeződött a több mint 300 méteres szakasznak a felújítása a Botfai városrészben. Erről számolt be az Egerszegi Hírek. Az érintett szakaszt újraaszfaltozták, a csapadékvíz elvezetése érdekében az árkokat kitisztították és a patkákat is rendbe tették. A felújítást a Kovács Károly városépítő program támogatta. A munkálatok ideje alatt teljes útzár volt érvényben, ezt már feloldották és a buszközlekedés is helyreállt. A felújított út átadásán Balajt Zoltán polgármester azt mondta, hogy a városvezetés célja, hogy idén csaknem 900 járdát, utat, illetve közterületet tegyenek rendbe. A munkálatok pedig folyamatosak, szinte minden városrészben zajlanak a korszerűsítések. Októberben is járja majd Zalavár megyét a kormányablakbusz. Erre hívta fel a figyelmet a megyei kormányhivatal a közösségi oldalán. A posztjuk szerint ma Pacsán az önkormányzati hivatal előtt parkol majd, jövő héten hétfőn pedig Bak, Zalatárnok és Söjtör polgármesteri hivatalai előtt, valamint Nagykapornakon a faluház előtt találják meg a helyiek. A pontos menetrendet és azt, hogy hová érkezik majd a kormányablakbusz, a Zalavár megyei kormányhivatal honlapján lehet megnézni. Kellemes napos idő várható térségünkben. A reggeli órákban 9-10 fok körül alakulhat a hőmérséklet. Napközben sok napsütésre és többnyire száraz időre számíthatunk. A délutáni csúcshőmérséklet 23 fok körül alakulhat. A következő napokban is az átlagosnál enyhébb idő marad velünk. Délutánonként többnyire 21 és 25 fok közötti értékek valószínűek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék.
4: Something about you, way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Betefem a legjobb zenék, míg korábban rengeteg tévhit lengtek körül a kávét, ma már a tudomány egyre pontosabban látja, hogy milyen hatással van a szervezetre, és miért számít valójában jótékony italnak. Persze csak akkor, hogyha nem cukorral, tejszínnel és különféle édesítő szirupokkal van túladagolva, mert az nem segít a dolgokon. A szakértők általános ajánlása szerint egy egészséges felnőtt számára napi 300-400 mg koffein tekinthető biztonságosnak, ami nagyjából 2-3 csésze erősebb kávénak felel meg. Természetesen ez egyénenként változhat, hiszen a koffein érzékenység genetikai tényezőktől is függ. Vannak ugye, akik már egyetlen csésze utáni szívdobogást, nyugtalanságot vagy alvászavart tapasztalnak, míg mások gond nélkül megisznak 3-4 adag kávét is. A lényeg a mértékletesség és az önismeret, hogy a szervezet jelzi, ha túl sok a stimuláció, és ezt érdemes komolyan venni. Közben a kávéfogyasztás időzítése az utóbbi évek egyik legizgalmasabb vita témája lett. Sokan automatikusan ugye ébredés után nyúlnak a csészéért, pedig a kutatások szerint ez nem feltétlenül ideális. A reggeli órákban a szervezet természetes módon termeli a kortizolt, amely segít felébredni és beindítani a napot. Ha ebben az időszakban visszük be a koffeint, a szakértők szerint ez kevésbé hatékony, mert a szervezet már eleve stimulált állapotban van. A szakértők egy része ezért azt javasolja, hogy a kávét inkább a reggeli után, vagy akár később délelőtt fogyasszuk, amikor a kortizol szint természetes módon csökken, és a koffein hatása erőteljesebben érvényesül. A reggeli előtti kávé ráadásul üres gyomorra érkezik, ami sokaknál okozhat sav túltengést, gyomorégést vagy kellemetlen émelygést. A koffein fokozza ugye a gyomorsav termelést, és hogyha nincs étel, amely tompítaná ezt a hatást, a gyomor érzékenyebben reagálhat. Nekem egyébként napi egy kávé általában elég szokott lenni, és ezt reggel szoktam inni, úgyhogy ezt a szokást egy kicsit át kell formálni. De addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt.

0: Sláger FM, a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk a 11-es főúton, például Szentendre átkelési szakaszán az Ady Endre úton, a Papszigeti úti kereszteződés közelében víznyelő rácsot építenek a burkolatban, a 22-es kilométer környékén útszükület nehezíti az előrejutást. Aztán a 25-ös főúton Egerben a 11-es kilométertől a 14-es kilométerig nagyszabású felújítási munkákat végeznek. A négysávos szakaszon mindkét irányban elkerítettek egy-egy sávot az autósok elől. A forgalmi rendre vonatkozó szabályokat jelző táblák jelzik. A 38-as főúton pedig Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon le is zárták a félútpályát. Jelzőlámpa irányítja a járműveket, úgyhogy óvatosan arra felé is jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Friend.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 milliárd forintos állami támogatást kap a főváros. Halálos áldozata is van a heves esőzéseknek Krétán. Októberben is marad a nyárias idő. Villányi Eszter vagyok. Rendezni kell Budapest pénzügyeit, meg kell őrizni a működő képességét és partneri viszonyt kell kialakítani a kerületekkel. Erről a kormányfő írt közösségi oldalán. Magyar Péter a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülése után a feladatok között említette még, hogy kezelni kell a budapesti lakhatási válságot, járhatóvá kell tenni az utakat, a város közösségi közlekedését pedig fenntarthatóvá és modernné kell tenni. A főváros és a kormány egyeztetése nyomán egyebek mellett arról döntöttek, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a nemzeti kulturális alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Vizsgálják a merénylő indítékát a Fly Dubai incidensben. A légitársaság Dubajból Tel Avivba tartó járatán a másodpilóta megkéselte a kapitányt. Ezzel a repülőgép irányt váltott, és csak kevésen múlt a tragédia. Az izraeli utasokkal teli gép végül sikeres kényszerleszállást hajtott végre Szaúd-Arábiában. A nyomozásban a terrorcselekménytől kezdve a mentális zavarig minden lehetőséget vizsgálnak a szaúdi hatóságok, Izrael, az Egyesült Államok és Omán közreműködésével. Halálos áldozata is van a krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Csütörtök van, úgyhogy dancelünk. A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance színuszai szólnak mostantól 120 percen keresztül mixben. Héttől majd DJ Millernek, csütörtöki rezidensünknek köszönhetően, addig pedig én, White Boy állok itt a lemezjátszók mögött 6 és 7 óra között. Indul

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig ezért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house. És hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ White Boy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával.

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével, messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban 7 és 8 óra között. Nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megterhelő lehet a nagy napi hőingás. Vegyi üzeméket Szegeden, kissé emelkedhet a covidos esetek száma. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Csak nem 25 fokot változott a hőmérséklet egyetlen nap alatt a Nógrád megyei Zabaron. Tegnap napközben még 25 fokot mértek, ma hajnalra azonban mínusz 0,4 fokig hűlt a levegő. A Hungaromet szerint az ország számos pontján 20 fok körül alakult a napi hőingás. Tegnap a legmelegebb Simontornyán volt, ahol 27,2 fokot mutattak a hőmérők. A nagy hőmérséklet különbség főként az időseket, a krónikus betegeket és az időjárásra érzékenyeket viselheti meg. Fejfájást, szédülést vagy vérnyomás ingadozást okozhat. Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűzoltók mostanra már megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg, és az egész csarnok lángra kapott. A levegőbe nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzben. Szorványosan emelkedhet a koronavírus fertőzések száma a következő időszakban. A Népegészségügyi Központ szerint az elmúlt héten enyhén nőtt a vírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, és már több település mintáiban is kimutatták. Emelkedést mértek egyebek mellett Szegeden, Szolnokon, Zalaegerszegen és Budapest déli részén. A koncentráció ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is az alacsony tartományban maradt. Elindult a jelentkezés a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj program jövő évi évfolyamába. A februárban kezdődő képzésre 30 év alatti diplomás pályakezdőket várnak, akik legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. A résztvevők 7 hónapig egy választott minisztériumban dolgoznak, majd 3 hónapot külföldön töltenek. Itthon havi 350 000, a külföldi szakaszban átlagosan 750 ezer forintos ösztöndíjat kapnak. Jelentkezni október 31-ig lehet a program honlapján. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunán zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Sose tudom én ezt eldönteni, de...
3: Én már semmit vagy
2: bolyom. Akkor meg is beszéltek.
3: Nem tudom, miről van szó, de parancsolj.
2: Nem, hanem, hogy ez a vénasszonyok nyara, indián nyár, ez mi? Ez október közepén,
3: hát
2: amikor...
3: Hát meg mi van az indián vénasszonyokkal? Tehát akkor mind a két halmazban
2: Imikém,
3: mondjuk...
2: ezzel a vigyázzunk ezzel a PC világgal, itt ne vicce, mindenkit megsértünk egy mondatban.
3: Jaj, mert vannak a fiatalok, meg a régebb óta fiatalok. Ez nekem nagyon tetszik, én ezt szoktam használni.
2: Meg akik nagyon felületen szépek, ugye?
3: Így van, így van. Ezek csodálatos. Tehát a magyar nyelv, meg annak a fordulatai, ugye?
2: Szóval csak arra akartam kiukadni, hogy ami időjárás volt itt az elmúlt egy-két napban, hogy én ebben már nem nagyon láttam, hogy ez még egyszer összeszedi magát, és akkor lesz megint ilyen...
3: Én csak bízom benne. Én néztem régebbi képeket gyerekkoromból, és van egy olyan, hogy október 23-án apámmal a Dunaparton, kérlek szépen, guggolunk egy hatalmas tükörpontja a fürdőgatyában, és látszik, hogy 7 ágra süt a nap, és ami fürdőgatyában ott vagyunk a parton, akkor gondolom legalább 25-30 fok volt. Szóval volt ilyen régen is, és ez abszolút 70-es évek vége, 80-as évek
2: elején. Tehát akkor mondtad, hogy bízom benne, én is csak bízni tudok benne, és akkor így rákötve ugye a tükörpontra, hogy már régen megmondta ezt a David Attenborough is, hogy a kart hal először, a remény hal meg utoljára.
3: Ezt a hangjától hallottad?
2: Dobom is be a büntető.
3: És fölvetted Magnóra.
2: Dobom be a büntető, persze.

0: DJ Miller.
1: Valahogy szembe jött múltkor velem egy cikk az öreg Farrellről, és az ő hatásáról a zenére, meg egyébként karórákkal kapcsolatban, hogy ő valahogy olyan ilyen látnok a csávó, hogy egy a karórákban is évekkel megelőzte a trendeket. Tehát, hogy nyilván volt rá pénze.
2: Pont ezt akartam mondani.
1: De hogy már olyanokat viselt, ami aztán később, aztán mindenki ment, hogy ő is ilyet szeretne, nyilván egy bizonyos árkategórián felül. És ott volt a cikkben egy nagyon érdekes mondat, ugye, hogy vagy nem is érdekes, de hogy így utána olvastak, hogy 2003-ban, hogy milyen befolyása volt a csávónak, vagy ő, mint egyedül Pharrell Williams, vagy pedig ugye a Neptunes kis barátjával, a Chad Hugo-val. 2003-ban az amerikai rádióban hallható dalok 43%-ához neki köze volt.
2: Elképesztő.
1: De
2: ha belegondolsz, ezt a nagyvilágon nagyon-nagyon kevesen tudják a nem szakmabeliek közül. Tehát a laikusok, a nagy közönség ebből szerintem mit sem.
1: Tehát, hogy kis túlzással minden második zenéhez 2003-ban a

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel.
1: Ez nagyon néz ki, hogy haladunk előre az időben, hogy ez a Jennifer Lopez koncert lesz az egyetlen, amire az Effendi valaha.
2: Igen, de várjál, azért ott is volt egy kis turpisság, ugye, mert ott azért a drága feleségének volt ez valami ajándék.
1: Igen,
2: szerintem,
1: tehát, hogy magától ő sem ment volna el erre a koncertre.
2: Szerintem ott a feleségének a szülinapjára talán ez volt
1: igen.
2: Kapok egy tockost az Effenditől, ha ez nem így volt.
1: De
2: én erre emlékszem, hogy valami
1: volt?
2: Ilyesmi. Ami csak egyébként egy csodálatos ajándék.
1: Abszolút.
2: Csak hogy a feleségének születésnapja kellett, hogy legyen ahhoz.
1: Hogy? Hogy az Effendi is eljön, hogy koncertre járni, jó?
2: Igen,
1: és aztán utána meg áradozzon róla, hogy milyen jó.
2: Na,
1: szóval. Na mindegy, Miller koncertek hol lesznek a hétvégén?
2: Miller koncertek, egyből innen megyek egy Miller koncertre, egy elég komoly céges bulira Budára. Úgyhogy ez hajnal kettőig el fog tartani, úgyhogy húzott lesz.
1: De látod,
2: lesz,
1: de jó, hogy múlt héten húztam be ezt az extrát veled?
2: Igen. De lesz társam a bajban, idézőjelesen a bajban, ugye nagy emberrel megyünk közösen. Úgyhogy aztán hétvégén pedig családi programom van, úgyhogy egy háromnapos ilyen wellness program.
1: Nagyon helyes.
2: Gyermekestől, úgyhogy kivettem egy kis Szabit, azért belegondolsz ez a három nap.
1: 5 évente azért belegondolsz.
2: Igen, talán nekem is jár, és akkor jövő héttől pedig megint beindítjuk a gőzhengert.
1: Azt meg majd mondjuk.

0: Miller.
1: És hogy akkor ilyen nagyon frappánsan rákössek erre a dalra, akkor nem csak azoknak törjük össze a szívét, akinek üvegből van, mindenkinek, aki DJ Millerért rajong, mert hogy Imrének itt ennyi volt már.
2: Így van, majd zárt körű buli ugyebár, és akkor jövő héten ugyanitt veletek. Mi? És a hétvége az pedig igen, az egy szuper titkos családi, igen. És végre nem én leptem meg valakit, hanem engem leptek meg, de annyira, hogy nem tudok semmit, csak hogy elmegyünk három napra.
1: Szuper, fél, akkor gyere jövő csütörtökön, és akkor mesélj.
2: Rendben, köszönöm.
1: Én köszönjük szépen, akkor jó pihit.
2: Oké, köszi, sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Letartóztatták Hankó Balázs volt minisztert, országszerte leshetjük a madarakat hétvégén. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíjminimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Letartóztatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. Az intézkedésről a Kecskeméti járásbíróság döntött. A politikust hétfő este vették őrizetbe, a Nemzeti Kulturális Alappénzeinek felhasználása miatt indult nyomozásban hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Hankó Balázs az őrizetbe vétele előtt politikai leszámolásnak nevezte az eljárást. Közben Varga Bajusz Veronika volt államtitkár letartóztatását is elrendelte a bíróság, ő az ügy másik gyanúsítottja. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Most hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
2: 1612 frankot, vagyis mintegy 624 ezer forintot fizetett egyetlen diós táskáért egy idős nő Svájcban. A vásárló a borra való összegének megadásakor véletlenül a négyjegyű PIN kódját ütötte be a terminálba. A tévedésre csak két héttel később derült fény. A nő végül visszakapta a pénzét, a pékség pedig több üzletében megszünteti a kártyás borra való lehetőségét. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Az eredeti felállású Sugar Babes csak egyetlen albumot jelentetett meg, aztán elkezdődtek az őrült tagcserék, amely során azért 8 album jött ki a Sugar Babes neve alatt, de most visszarendeződtek a sorok, és megint az eredeti felállásban tervez a Sugar Babes 27 februárjában új nagylemezt megjelentetni. A Hole in the Head-del indítjuk az órát.
4: Ez a Night Shift a Best

Mesztepem a legjobb zenék, a Simply Red 20-20-as turnéját a Covid miatt el kellett halasztani. Ezt nálunk 22. decemberében pótolták, és azóta most már a második turnét hirdette meg a Simply Red, amiben nincs Budapest, illetve magyarországi állomás. 20-27 nyarán 38 helyszínen lehet majd velük együtt bulizni. Én javaslom mindenkinek a Londonit, mert hogy ott előzenekar lesz többek között a Soul to Soul, Lisa Stansfield és Heather Small is.

Best of a legjobb zenék holnap meccs lesz a Puskásban, ami azt jelenti, hogy reggel 8 órától, aki teheti, inkább ne is próbáljon autóval azon a környéken közlekedni. Dózsa György út, Ifjúság útja, Kerepesi út, Stefánia út, és a megszokott útvonalakon tessék számítani torlódásra, elterelésre és megállni tilalmat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. 4 javító intézet került vissza a gyermekvédelemhez. Heves esőzések sújtják Krétát. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. Ehhez kapcsolódva új megelőzési programot indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a hátrányos helyzetű településeken élő nőknek. A 12 mobil rendelő jelenleg 40 kis településen segíti a lakosságot. A nők orvosi konzultáción és fizikális emlővizsgálaton vehetnek részt, szükség esetén pedig mammográfiára vagy szakorvoshoz irányítják őket. Havonta mintegy 80-100 résztvevő az önvizsgálat helyes módszerét is elsajátíthatja. Visszakerült a büntetés végrehajtástól a gyermekvédelmi rendszerbe a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, erről a parlament döntött múlt héten. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán arról írt, hogy az átalakítás a fiatalkorúak nevelését, oktatását, pszichológiai és szociális támogatását szolgálja megfelelő biztonsági feltételek mellett. Arra is kitért, hogy 2028-ig 3 milliárd forint többletforrást kap a gyermekvédelem, és ezt kiegészíti a büntetés végrehajtásnál fel nem használt keret. Elköszöntünk a vármegyéktől, mától ismét a megye elnevezés a hivatalos, a főispánokat pedig újra kormány megbízottaknak hívják. Az erről szóló alaptörvénymódosítást nyáron fogadta el a parlament. A rendelkezés a közigazgatásban is változásokat hoz, az elnevezések fokozatosan módosulnak majd. Az ügyintézésekben nem lesz változás, a személyes okmányokat sem kell cserélni a megyék visszatérése miatt. Halálos áldozata is van a Krétát sújtó heves esőzéseknek. A Görög-szigeten árvizek, földcsuszamlások, erős szelek tombolnak, az utak járhatatlanok. A természeti katasztrófában legkevesebb egy ember életét vesztette. Egy 80 éves pásztornak veszett nyoma a viharban, az idős férfinak csak a holttestét találták meg. Krétán vasárnapig vörös riasztás van érvényben az időjárás miatt. Nálunk viszont a következő napokban egyáltalán nem várható csapadék, mondom már is az időjárás részleteit. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Annyi világnap van ma, hogy ez akár pluszban még lehetne a világnapok világnapja is. Szóval, hogy mi mindent lehet ünnepelni október 1-én, hát ma van a kávé világnapja, a vegetarianizmus világnapja, a szaké világnapja, ezen kívül az idősek világnapja és a zene világnapja. Mi ezek közül leginkább a zenére fogunk koncentrálni a következő órában is.
2: Ez a Night Shift a best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift 5-ból. Best FM. A legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék, összvisz 6 koncert még ebben az évben. Ennyit vállalt a Maroon 5, nem azért, mert gondolom ne lenne rájuk nagyobb igény, de hát Adam Levine jelenleg is gőzerővel mentorkodik a Voice 30. évadában. Jön a She Will Be Love!

Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

sziasztok! A legjobb zenék a DreamWorks Studio bajban van. Azért nem tudja elkezdeni a Trollok negyedik részét, mert még mindig a Shrek ötödik részének utómunkálataival vannak elfoglalva. Irigylem a problémáikat. Jön a Trollok első részének betétdal a Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. 25 éves lett Craig David. Első nagy lemeze a Born to Do It, amelyet annak rendjes módja szerint egy turnéval fog majd jövőre megünnepelni Európa szerte. Természetesen nem csak a legelső albumon található dalokkal, hanem az összes azóta íródott Craig David slágerrel lesz majd tele a koncert. Persze ezzel is mondjuk, ez pont rajta van az első lemezen is. Walking Away, ezért itt a Best FM.

Nesztefem a legjobb két egymást követő naphoz mennyire ellentétes események és ellentétes érzések kapcsolódhatnak. Szeptember 30-a tegnapi nap Britney Spears életében a szabadságot jelenti, mert hogy 2021-ben szeptember 30-án vonták ki apja gyámsága alól, viszont 2007-ben ezen a napon az ő két gyermekét vették el tőle, és ő helyezték egykori férje Kevin Federline gyámsága alá, mondván, hogy Britney már nem annyira beszámítható, tudna róluk rendesen gondoskodni. A You Drive Me Crazy érkezik itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egy határig sávosan emelkednek a nyugdíjak. Drón és mesterséges intelligencia is dolgozik a szőlőkabóca ellen, keresik az év turistaházát. Villányi Eszter vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak. Január 1-től amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra emelkedik, 146 ezer forintos határig sávosan nő a többi nyugdíj is, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András kifejtette, hogy a sávos emelést a januári infláció követő emelés után kalkulálják, és a nyugdíj minimumot pedig ezentúl minden januárban annyival emelik, mint a nyugdíjakat. Egyebek mellett nő az árvaellátás minimum összege 60 ezer forintra, valamint a rokkantsági és rehabilitációs ellátás is 10%-kal. Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik. Bogya Sándort, a NEBIH növényvédelmi igazgatóságának növényegészségügyi osztályvezetőjét hallják.
2: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növények egészségügyi felderítésekben.
1: Kigyulladt egy vegyi üzemcsarnok Szegeden. A tűzoltók mostanra megfékezték a lángokat. A Medikémia 2000 négyzetméteres létesítményében oldószerek, tisztítószerek gyulladtak meg. A levegőben nem került egészségre káros mennyiségű vegyi anyag, egy ember viszont megsérült a tűzesetben. 10 szálláshely verseng idén az év turistaháza címért. A Bakonytól a Zemplénig turistaházakra, kulcsos házakra és más természetközeli szállásokra voksolhatnak a kirándulók. A döntősök kiválasztásakor az épületek állapota és felszereltsége mellett a környezetet, a közeli látnivalókat és a túrázási lehetőségeket is figyelembe vették. Szavazni október 12-ig lehet az Aktív Kalandor oldalán. Nyárias idővel köszöntött be az október, és a következő napokban ez így is marad. Éjszaka is folytatódik a derült idő, csapadék nem lesz, és a szél is gyenge marad. Általában 4 és 10 fok közé hűl a levegő, a hidegre hajlamos helyeken viszont fagypont környéki minimumok is lehetnek, vízpartokon enyhébb lesz az éjjel. Holnap szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, a szél csak Sopron környékén élénkülhet meg, 24-25 fok körül alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Páram picikét előre rohannak a következő órában, hogy más nem mondja, Geszti Péter érkezik majd a Gringo Sztárral és a télen-nyáron nyárral, amikor még igazából az ősznek is csak úgy most kezdünk neki igazán. Arról nem is beszélve, hogy Wolfkate szerint vár a holnap, egyelőre még a mai napot tudjuk le, abból még van hátra 120 perc. Jön Michael Gray és a The Weeknd.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Kettő héttel ezelőtt volt a 30. évfordulója annak, hogy a Blackstreet megjelentette az Another Level című nagy lemezét. Rajta ezzel a gyöngyszemmel, ami hát minden rekordot megdöntött abban az évben, és még egy Grammy-díjat is ért a fiúknak. Várjuk nagyon a folytatást, mert hogy állítólag már dolgoznak az új albumon, és január óta stúdióban vannak. Jön a Blackstreet és a No Day.

Best FM, a legjobb zenék. Egyelőre úgy néz ki, hogy a korábbi jóslatok nem szorultak korrekcióra. Még most is azt ígérik a meteorológusok, hogy ez a gyönyörű 26 fokos nappali maximum, ez tartja magát egészen jövő hét közepéig, és hogyha ez nem lenne elég a jó hírből,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Október első napjának utolsó 60 perce érkezik. Tom Novival, Tankcsapdával és TNT-vel, de nem csak az ABC végéről válogatunk. A D betűből érkezik majd a Daft Punk, a C-nél ott lesz Coolio, a B-nél a Black Eyed Peas, A-nál pedig Avril Lavigne. Már is indul bele az óra, meg a Skater Boy-jal itt a
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A Színpired jövő nyári turnéjának angol állomásait már is kettővel kellett növelni a nagy érdeklődésre való tekintettel, szóval minden változik. Az is lehet, hogy Lisa Stansfield sem csak kétszer lesz előzenekar. You know the real thing.

FM a legjobb zenék. Felix Buxton és Simon Ratcliffe úgy tervezték, hogy Underground Oasisnek fogják hívni a zenekarukat, de aztán egy barátjuk szólt, hogy hát van egy rock csapat hasonló névvel, akik valószínűleg elég nagyot fognak menni, úgyhogy kéne egy más nevet választani, és hát igaza lett a barátnak, az Oasis elég nagyot megy azóta is, viszont ők meg Basement Jacksként mennek szintén hatalmasat. Jön a Good Luck itt a

Best FM, a legjobb zenék around the world, de hogy utazom én körbe a földet, hazamegyek, aztán holnap majd jövök vissza, és ugyanígy 6-kor indítjuk majd a Night Shift-et. Picikét hétfőt varázsolunk a péntekből, a Night Shift Extra-ban a hétfői rezidensünk Lauer Christian tér majd vissza 60 perc erejéig, szóval a Classic House lesz a menü holnap is 6 és 8 óra között. Jó, most a Daft Punk, én pedig megyek, ennyi volt már a Night Shift, jó éjszakát, nem sokára tart.

0: we only got.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen